Franz Schubert 5. szimfóniájának első tételét hallották a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában, a karmester Fischer Iván volt. Karl Maria von Weber Ezzur klarinét versenyével folytatjuk a zenehallgatást, ebből a harmadik tételt, az Alla Polakkát hallgatjuk meg. A klarinét irodalom egyik alapdarabjáról van szó. Weber pedig különösen jól ismerte a hangszer lehetőségeit, mert kapcsolatban állt kora egyik nagy klarinét virtuózával, Heinrich Bermannnal, neki írta több fontos klarinétos művét is. Walter Boekens most a szólista, a rotterdami filharmonikus zenekart James Conlon vezényli.